0: Aku ketok kompak.
1: Kompak tak? Mire.
2: Mire.
1: Mire.
2: Mire.
1: Mire.
2: Mire.
1: Tahu tempe nak rasa.